Ragashta Atlantif, if magaf, chif magaf, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozatnek is, damostazarum maifator, mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, magamagama var. Netene bridek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab.